0: Ó gaí agur níistem gíbágad sáptumí go dat sa gasna nuid. Egin ag é dotágan steinead sa gasú na máin si go bib méime a ganíad a gaiad an doitem de dúiste mesc. Jane Mastí thuab megusta súttiom, Egin ní a muise is so géide go do gaí. A go ní seo semdatum denú néh seb go bitbí a an gona de Bemón hót nu sebed skeúí sebed símdelin sé visitor a go bitbí het.
1: Tu démú an epsí sin agtúna é?
2: De ez a gyűjtöm gine kell, én most egy kicsit kutma a deiganyája, de sok ez a gyűjtöm, de gondja, hogy tudom ennek, szóval sien, ki a gyűjtöm, és de benne dejna, nem mondja, hogy én maktól, és dejna ez a gond. És hogy a gyűjtöm, hanem tudom, hogy én gyűjtök, hallgó meg ennek a gyűjtöm, de ez a gyűjtöm, és ilyen, ezt a gyűjtöm, hogy ortán menne, hogy meg egy gyűjtöm, ki a gyűjtöm, meg hogy az is a gyűjtöm, Egon aztán gyi mucsi gond igen, el se teljen dögön. Egon de meg a csigit szívjön en dögön. Ez egy így tudom, igen, ilyen tudom, és ilyen szagos ilyen. Ez így szed most, ez így hittem, de meg elé. Ez tudom, hogy ez egy gyi teljen, de meg a csigit teljen. Ez meg ne csak a dikcsien, en ilyen tudom, el se teljen dögön. Ilyen nyilvás, en hogy nosztán, igen, mely on, hely. Nik a nőségen pedrons, csak gondol, hogy ott van ki a haptimán, csak gond, kocs teljen egy dejtven, igen, meg egy dejtven, ó, mert is ne kocs teljen, és szívi is ne van egy dejtven. A gondent mi nő, hogy is teljen, igen, hely, mi nő, hogy is teljen, en hely, nőségen. A mamma de nejte mi igen, csak gond, és ne kocs teljen. Akkor meg ne ennek után, kocs ne kocs ilyen, en vas teljen, csak gond, Hát dolgok sinne menne, nem sinne kutáján, igen. Hát de itt menne, igen, no sem sinne kutcsa.
1: En, gyugyi, hogy mondja, psíse, dolgok ne, vagy se, a vastén menne?
2: Nisztem, igen, nekaj, igen, gacskodom, hogy hiszen azt tegni, igen, hogy ezt is dolgok, igen, vagyok, igen. Nisztem, hogy igen, hogy szüvi a nájább, se se dolgok, gyűjtsen, like, berets, and jamuahigen, igen, jewelry, Jag mag nas god mutchik yan an gadik stayan an nai mitse jab chigo mag mag na uske jab se se jagon ga gut tvian ist se ma dist mag ushigo mit jigo ikoshi just chine kadan an mag nai bid work na jitud man nan do paiko paiko dostan jit mi kanacha hawi hawi mitse stur man nan nigam jagon ga ushitayan Jag mag nas god Hedig chigo on mosi mich jo ba chigo kono we nas ta namnas mata don destan nai hey mission stigna ya bi jo ba chigo embroidery nas ta wa I don't have patience with that magumag mich jo gon mosi ba chigo o sa gon je ba chigo kya hey ni ga bi sha gan ba chta yan agun nas mayo ye chin mich jo ba chigo kya ta ban wi shen han Ni gada ishna kta yan my project. Mugshid on da ishin shtigwan chag da awazit shayta man da ishna kta yan. Da da jiwi ishin ha man abid nimin dittan. Husha an ni gada ni bi floral designs agon an iabid shta yan ati man haw shta yan ni projects. Gada gana o shta yan. Nagudan da ni gada hisashin ki agon ho shta yan. Ki ashti shich. Mischin. Nakawaishnakch kia just said again missing her algon host and gay a bit stone gay gop kia hey parkas kia na job says it on like a showing machine gay bit stone gay hey wash of it stone so stay in kia hey hope we and gay have been juice then mago maga gonna hagun misha devania bit stay in Bishagen, Mitsch, Kiernastan, Mjorten, Ogon, a collector and material. I date man, Dodgy, oh, didn't man, I date man, I have man, and the material, Ogon, I snuck then. I date man.
1: Dogna, we do an egg, Nashkeg, Gumyotemga, Gustin.
2: Right now, hey, Mission Magod Nostan has enjoyed Tagnuts with a matching pair of a just sit. Enji abjiga no stan gya hai ndabchaw nai achigyan sha shaguna hatud man gya with another kind of silkskin. Yeah, but floral designs, no stand and silkskin. I'm going to go to the next one.